0: Yes. Fölkinn a szal. Piszkart báte. Már bájhávodat valami bíne. Szerintjük fel valami hol. Szerintjük. Csillom a tónsz. Tudt vej is mit az. Let's go. Csak. From Amsterdam to Palestine. Radio Ohio.
1: So you think I've got an attitude? Well, lay back, dig, get to this. So you think I've got an attitude? Well, lay back,